0: defects. Total axle 2, Niner 2, end of transmission.
1: Yes, ready to say, that's a good 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 260